Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Nézem, ahogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Sunshine
1: FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
3: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Több időt kaptak az önkormányzatok a bölcsődei fejlesztések igényeinek jelzésére. 250 óra közérdekű munka lett az óvodai mulasztás következménye. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban a határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskaikert, Eveskül területét, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amíg hétvégén meg vannak jelölve és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolatjelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsinem vizenés a levegőben.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határlátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd meg. A cél a határellenőrzések gyorsítása, korszerűsítése és az uniós határintegrációs rendszerhez kapcsolódó feladatok támogatása. Több időt kaptak az önkormányzatok arra, hogy jelezzék, hol van szükség új bölcsődei férőhelyekre vagy fejlesztésekre. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok nem csak további férőhely igényüket, hanem a már működő bölcsődék korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. A felmérés célja, hogy a tárca pontosabb képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezze meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Hivatali visszaérés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ. A szervezet szerint a külsőpesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során olyan szabálytalanság történhetett, amely befolyásolhatta az iskolai dolgozók önálló döntését. A Klebersberg központ október 1-én fordult a hatóságokhoz. A tankerületi igazgatói pályázatoknál az iskolák alkalmazotti közösségei és az érintett települések polgármesterei is véleményt mondhatnak a jelentkezőkről. A folyamatban lévő eljárás miatt további részleteket egyelőre nem közöltek. Újabb uniós ország indít jelentős támogatási programot a megdrágult üzemanyag és műtrágya miatt. Az Európai Bizottság 170 millió eurós bolgár állami támogatást hagyott jóvá, amelyből a gazdálkodók közvetlen segítséget kaphatnak, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer eurót. Magyar Agrárprogram a szeptember végén közzétett, hasonló támogatások listáján még nem szerepelt. Ettől függetlenül egy másik uniós válságcsomagból Magyarországnak csaknem 16,7 millió euró jut, amelyet a kormány saját forrásból akár további 200%-kal is kiegészíthet. 250 óra közérdekű munkára ítéltek egy óvodai dolgozót, miután allergént tartalmazó ételt adott egy súlyos, szója és mogyoró allergiás kislánynak. A Kazincbarcikai Járásbíróság nem jogerős döntése szerint a pedagógiai asszisztens feladata volt a gyermek egyedi étkezésének biztosítása és az ételek összetevőinek ellenőrzése. Egy 2024-es nőnapi rendezvényen ezt elmulasztotta, így egy kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát evett. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították, ahol ellátták. A bíróság szerint a kislány egészsége és élete is közvetlen veszélybe került. Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. A kormány korábbi közlése szerint ebből legalább 1280 milliárd forint a megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódik. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyét. Mint köztudott, Sesztákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Magas rezsiszámlák és elszámolási problémák miatt demonstráltak pénteken a budapesti Kossuth téren. A résztvevők többek között a rendszer használati díjak csökkentését, a rezsicsökkentett fogyasztási határ emelését vagy eltörlését, valamint az energiaszámlák átláthatóbbá tételét sürgették. A szervezők petíciót és törvénymódosítási javaslatot is átadtak a gazdasági és energetikai minisztérium képviselőjének. A tárca főosztályvezetője azt mondta, ismerik a fogyasztói problémát, és dolgozni szeretnének azok rendezésén. Már csak 2 hónapjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak a zöld rendszám lecserélésére. Az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba tartozó járművek november 30-áig közlekedhetnek a jelenlegi világos zöld rendszámmal. A csere már most is intézhető bármelyik kormányablakban, új karakterű vagy karakter azonos rendszám is kérhető. Magyarországon egyébként jelenleg több mint 32 000 érintett autó van. Aki elmulasztja a határidőt, annál december 1-től közúti ellenőrzéskor bevonhatják a rendszámot és a forgalmi engedélyt, és kezdeményezhetik a jármű forgalomból kivonását is. Pótlóbuszokra kell számítani október 5-től a Debrecen-Mátészalka vasútvonal egy szakaszán, főként az esteli és hajnali járatoknál. Október 5-e és 10-e, valamint 12-e és 16-a között Nyíradony és Nyírbátor között több vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Az átszállások miatt a menetrend kisebb mértékben változik. A hajnali Mátészalkáról Debrecen felé induló járatok például 10 perccel korábban startolnak. A nappali vonatokat a változás nem érinti. A pótlóbuszok Nyírmihálydin, Nyírgelsén és Nyírbogáton is megállnak. Mind a 16 biztonsági őr bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen. Ezt tárta fel a NAV ellenőrzése. A revizorok a rendezvény biztosítást végző társaságot vizsgálták, és kiderült, hogy a helyszínen dolgozó őrök közül senkit sem jelentettek be a munkavégzés megkezdése előtt. A szabálytalanság miatt több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A NAV most arra figyelmeztet, az utólagos bejelentés például az ellenőrzés megkezdése után már nem mentesít a foglalkoztatót a szankciók alól. Új korszak jöhet a gyógyszerek támogatásában. November 1-én önálló gyógyszerhatóság kezdi meg működését, közben 2 éven belül a finanszírozási rendszert is alapjaiban átalakítanák. A tervek szerint a támogatási döntéseknél nem csak azt vizsgálnák, mennyibe kerül egy készítmény, hanem azt is, milyen tényleges egészségügyi eredményt hoz a betegeknek. A NEAC betegközpontúbb értékalapú finanszírozásra állna át, az új modelleket először pilot programokban tesztelnék. Az önálló országos gyógyszerészeti intézet pedig gyorsítaná az engedélyezéseket, növelni a klinikai vizsgálatok számát és csökkenteni az adminisztrációt is. A tengerpartokon fotózott falubuszok után változhatnak a támogatási szabályok. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium most közölte. A jövőbeni pályázatoknál figyelembe veszik az eddigi programok tapasztalatait. Az elmúlt hónapokban Horvátországban, Albániában, Görögországban és Olaszországban is lefotóztak magyar falu program feliratú kisbuszokat. A tárca szerint az önkormányzatok maguk szabályozzák a járművek használatát, magáncélra azonban nem használhatók. Hosszú távú megoldást sürget a szabolcsi almatermelők problémáira Magyar Péter. A miniszterelnök kisvárdai fórumán az asszályról, a gyenge termésről és az alacsony felvásárlási árakról beszélt, és azt mondta, a gazdákkal egyeztetve olyan stratégiára van szükség, amely hosszabb távon is biztosítja a hazai almatermesztés fennmaradását. Felvetette az árrésstopp felülvizsgálatát is. A kormányfő kezdeményezné továbbá a Szent István vidékfejlesztési program október 7-i jelentkezési határidejének jegyének meghosszabbítását. A hivatalos kiírás szerint jelenleg ez a dátum érvényes. Csaknem 49 milliárd forint értékű közlekedésfejlesztési csomagot indítana el a kormány, nagyrészt uniós forrásból. Magyarország 6 projekttel pályázik az Európai Hálózat finanszírozási eszköz programjában. A tervek között szerepel a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút magyarországi szakaszának előkészítése, valamint a Balaton-Szentgyörgy-Gyékényes vasútvonal fejlesztése is. A Budapest Airporton új polgári és katonai célra is használható forgalmi előteret alakítanának ki, emellett önvezető járműveket támogató digitális infrastruktúrára és nehézgépjárművek ultragyors elektromos töltőire is pályáznának. A 6 projekt tervezett bruttó összértéke mintegy 48,5 milliárd forint. A jövő évi költségvetésről és több százezreket érintő nyugdíjintézkedésekről is tárgyal ma a kormány Erdőbényén. A kabinet kétnapos kihelyezett ülést tart a Tokaj-hegyaljai településen. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a 2027-es költségvetést még októberben bemutatják, és várhatóan az idei büdzsé módosítása is napirendre kerül. A tervek szerint januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik a legkisebb öregségi nyugdíj, és több más ellátás összege is nő. A kormányülésen emellett a gazdaságról, a közigazgatás átalakításáról, az energetikáról, a vízgazdálkodásról és a klímahelyzetről is tárgyalnak. Mintegy 900 milliárd forintból építette fel első debreceni akkumulátorcella gyárát a CATL, és már a következő ütem lehetőségeiről is tárgyal. A most elkészült üzem éves kapacitása nagyjából 40 gigawattóra, és a vállalat szerint a gyártó kapacitás évekre előre le van kötve. A CATL eredeti terve összesen 3 gyáregységgel és 100 gigawattórás kapacitással számolt Debrecenben. A második egység építése azonban még nem eldöntött. A vállalat közlése szerint erről jelenleg is egyeztetnek a kormánnyal. 160 új elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán jármű parkja, a szerződést akár már novemberben megköthetik. A beszerzéshez egy még 2023-ban létrejött keretmegállapodást nyitnak újra, így nem kell teljesen új közbeszerzést indítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel akár 9 hónappal is lerövidülhet a folyamat. A két tengelyes alacsony belépésű buszok szállításáért az Iveco és a Sectra versenyezhet. A tárcavezető közlése szerint a járműveket 3 évvel ezelőtt meghatározott maximális árakon szerezhetik be. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyét. Mint köztudott, Sesztákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. 3 új szervezetet támogathatunk mostantól a visszaváltott palackok árából a Repont automatáknál. A Mohu mosolyra váltó programjában a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány javára lehet felajánlani a visszaváltási díjat. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 automatánál érhető el. A program egyébként 2024-es indulása óta a fogyasztók már több mint 520 millió forinttal támogattak különböző társadalmi ügyeket.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Újabb nigériai tehetséget igazolt a DVSC. Törényesen nyert az Aqua SE U14-es csapata. Következnek helyi sporthíreink. Újabb fiatal nigériai tehetséget szerződtetett a DVSC. A 18 éves Abdul Kirem Ibrahim kezdetben a kis lokit erősítette. A védekező középpályás az iConnect Football Academy csapatától érkezett Debrecenbe. A klub tájékoztatása szerint Ibrahim elsősorban labdaszerzésben és a védekező párharcokban erős, elsőként pedig az NB1 3-as DVSC 2-es keretéhez csatlakozik. A Lokinál korábban már bevált egy hasonló profilú nigériai játékos, később azonban klubrekordot jelentő összegért igazolt a francia élvonalbeli Lens együtteséhez. Megszerezte első győzelmét az új szezonban a nyíregyházi Aqua SE vízilabda csapata. Az országos A2-es utánpótlás bajnokság második fordulójában az U14-es együttes hazai pályán 18-7-re győzte le az angyalföldi sportiskolát. A mérkőzés elején még akadozott a támadóját, később azonban beindult a gólgyártása, a második negyedet 7-3-ra, a harmadikat pedig 4-0-ra nyerték a nyíregyháziak. A serdülők szoros meccsen maradtak alul, az ifjúsági csapat pedig szintén vereséget szenvedett. Az Aqua következő ellenfele a Debrecen lesz. Ma kellemes napos őszi idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 24-25 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megugrott a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. Környezetvédő szervezetek a védett erdők fakitermelésének megszüntetését kérik. Az OTP Bank a teljes oroszországi kivonulás lehetőségét is vizsgálja. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jelentősen nőtt a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. A rendőrség az év első felében 828 ilyen esetet rögzített, ami már most megközelíti a teljes tavalyi adatot, amikor közel 1000 bódult jármű vezetőt szűrtek ki. 2024-ben 952, 2023-ban pedig 866 esetet regisztráltak. A kategóriában nem csak a klasszikus kábítószerek, például a marihuána vagy a kokain fogyasztása tartozik, hanem a kábító hatású gyógyszerek használata. Egy felmérés szerint egyre több fiatal érintett, köztük olyanok is, akik elektromos rollerrel vagy kerékpárral közlekednek szerhasználat után. A rendőrségi adatok alapján a 14-17 éves korosztályban is előfordult már bódult járművezetés. Környezetvédő szervezetek azt kérik a kormánytól, hogy szüntessék meg a védett erdőgazdasági célú fakitermelését. Álláspontjuk szerint ezeken a területeken elsősorban a természetvédelmi szempontoknak kellene érvényesülniük. A szervezetek levelet írtak Magyar Péter miniszterelnöknek, mert a Gajdos László környezetvédelmi miniszter által meghirdetett fakivágási moratórium csütörtökön lejár. A Greenpeace emellett az érintett erdők ökológiai helyreállítását, valamint a legértékesebb területek nemzeti parkigazgatóságok kezelését adását is sürgeti. A szervezet petíciót is indított az ügyben, amelyet eddig csak nem 20 000 írtak alá. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. A pénzintézet várhatóan 2026 végéig hoz döntést a kérdésben. A bank közlése szerint a felülvizsgálat egyik oka, hogy stratégiai érdekeltségei vannak a balti államokban, miközben az Oroszországban megtermelt osztalékok hazahozatalában csak korlátozott előrelépés történt. Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős nyereséget termel, az idei első fél évben 106,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az OTP szerint olyan döntést szeretnének meghozni, amely hosszú távon illeszkedik a bankcsoport nemzetközi stratégiájához és részvényes érdekeihez. Havi 100 000 forintos szabadon felhasználható keretet biztosítana minden állami iskola igazgatójának a Mi Hazánk. Dóró Dóra szerint jelenleg sok intézmény vezető mindössze 20-30 000 forinttal gazdálkodhat havonta, ezért még kisebb sürgős javítások is heteket csúszhatnak. A javaslat alapján az új keretet például elrontott zárak, eldugult lefolyók vagy más karbantartási problémák megoldására lehetne elkölteni előzetes tankerületi engedély nélkül. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egységes, minden iskolára azonos összegű keretet, mert az intézmények mérete és igényei eltérnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az iskoláknak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Továbbra sem érkezik front, azonban a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Hajnalban 0-13 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok minden korán kelő és még kávé után sóvárgó szülőnek. Ez itt a Hello Anyu családi magazin a Sunshine FM-en. Én Sipos Marianna vagyok, és tiszta szívből gratulálok mindenkinek, aki már ilyen korán talpon van. Különösen nagy szeretettel köszöntöm a mai ünnepelteket, a Ferenceket és a Hajnalkákat. Isten éltesse őket sokáig. A mai dátum egyébként igazi kuriózum, október 4-e az állatok világnapja, úgyhogy ha a gyerek ma még a szokásosnál is jobban követeli a kiskutyát vagy a kis cicát, legalább van egy jó kifogása. Ráadásul ma kezdődik az űrhajózási világhét is, ami tökéletes magyarázat arra, hogy miért néz ki a gyerekszoba kora reggel úgy, mintha épp most csapódott volna be oda egy kisebb meteorit. A következő két órában garantáltan nem fogunk unatkozni, megnézzük például, hogy miért kölg a gyerek még 3 hét után is, úgy, mint egy nyugalmazott tengerészkapitány, eláruljuk, mit kérnének a diákok az iskolába, ha rajtuk múlna a jövő, kiderítjük, miért viselkedik a mesterséges intelligencia úgy, mint egy nagyon magabiztos, de kissé lökött osztálytárs, és elmeséljük azt a döbbenetes texasi esetet is, ahol az óvónők konkrétan gyerek harcosok klubját szerveztek a csoportszobában. Tartsatok velünk, indítsuk könnyedén és mosolygósan ezt a vasárnapot.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Lakosságarányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Bőtermés hozott idén a Debreceni Egyetem Pallagi Tangazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Lakosságarányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Egy ingatlan piaci elemzés szerint a budapesti kiköltözők aránya 1,8%, amit elsősorban a magas ingatlanárak és megélhetési költségek magyarázhatnak. Sokan az agglomerációban vagy más vidéki térségekben keresnek új otthont, a fővárosba érkező munkaerő jelentős része Szabolcs-Szatmábereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből költözik Budapest. Pest vármegye új lakóinak 63%-a a fővárosból érkezik, ami egyre nagyobb terhelést jelenthet a környező települések közlekedési és egyéb infrastruktúrális rendszereire. Bőtermés hozott idén a Debreceni Egyetem Pallagi Tangazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. A tavaly telepített 5 féle alma most fordult először termőre, hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be. Az ültetvényen növény és szerek nélkül új termesztési technológiákat tesztelnek, amelyekkel a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodnának. A kutatások célja, hogy a tapasztalatokat később a gazdálkodók is hasznosíthassák saját termelésükben. A Debreceni Egyetem több helyszínen összesen 1600 hektáron gazdálkodik, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A most betakarított alma az egyetem egészségügyi intézményeibe és gyakorló iskoláiba kerül majd közétkeztetési célra. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. A városi közgyűlés döntése alapján összesen 70 egyesület és alapítvány részesül a szociális és egészségügyi alapból elkülönített 9 millió 800 ezer forintos keretből. A támogatás többek között rászorulók megajándékozására, ünnepi műsorokra, ételosztásokra és közösségi rendezvényekre fordítják. A programok között olyan kezdeményezések is szerepelnek, amelyek a generációk közötti kapcsolatokat és együttműködést erősítik. A támogatások célja, hogy a téli időszakban minél több helyi közösség és nehezebb helyzetben élő ember kapjon segítséget. A korábbi várakozásokkal ellentétben idén várhatóan nem indul el a nyugdíjas szépkártya program. Magyar Péter miniszterelnök egy televíziós interjúban azt mondta, dolgoznak a konstrukción, de a támogatásról a 2027-es költségvetésben születhet döntés. A jelenlegi tervek szerint a juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne, 250 ezer forint alatti havi ellátásnál évi 200 ezer, 250 és 500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint támogatás járhatna. A kártyáról élelmiszert, gyógyszert, egészségmegőrző szolgáltatásokat és pihenést is lehetne fizetni. A pontos szabályok és az indulás időpontja azonban még nem véglegesek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Folytatódik a vénasszonyok nyara, 21-26 fokos maximumokra készülhetünk, front továbbra sem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és miközben mi még az okos TV távirányítóját keressük a kanapé párnái között, a gyerek már a mesterséges intelligenciával iratja meg a teljes töriházi dolgozatát. Az amerikai tini kétharmada például már szinte családtagnak tekinti a különböző chatbotokat, de lássuk be, az AI néha pontosan úgy viselkedik, mint egy nagyon magabiztos, de kissé lökött osztálytárs, bármilyen bődületes hülyeséget képes teljesen komoly arccal szentírásként beadni a gyerekeknek. Szerencsére a fejlesztők is rájöttek, hogy nem árt a szigorítás, így a legújabb fiataloknak szóló verzióban már nincs rábeszélős emberi hang, és kész megoldások helyett inkább rávezeti őket a válaszra. A legjobb, amit szülőként tehetsz, nem az, ha eltiltod a géptől a gyereket, hanem a odaülsz mellé, és együtt nevetgéltek azon, amikor a robot elhasal egy-egy egyszerű feladványon, így legalább megtanulja, hogy az okos gép sem tévedhetetlen, de ugye ezzel a témát még nem fejeztük be, hiszen mostanában mindenki ezzel foglalkozik, hogy hol a határ a gyerek és az AI viszonyában. Hát itt a tini sarokban is folytatjuk majd ezt a témát. Hello, anyu!

0: Rubanyó Sipos Mariannával.
1: Szerintem mindenkinek ismerős a következő szituáció, amikor a gyerek már napok óta makkegészségesen rombolja szét a komplett nappalit, de éjszaka mégis úgy köhög, mint egy nyugalmazott tengerész kapitány, hát ilyenkor a szülő persze azonnal pánikba esik, és fejben már azt támolja, hogy hány szabadnapot kell még kivenni, vagy milyen csodaszert kellene bevetni. A jó hír az, hogy a szakemberek szerint egy sima vírusos nátha akár 2 hétig is eltarthat, a köhögés pedig 2-3 hétig is simán velünk maradhat a légutak érzékenysége miatt, ráadásul attól, hogy a gyerek orváladéka pár nap után sűrűbb vagy zöldes lesz, míg nem kell azonnal antibiotikumért szaladni az orvoshoz, mert az a vírusos fertőzések teljesen természetes lefolyása. A legjobb, amit otthon tehetsz, az a bőséges folyadék, a sós vizes orspré, és ha már elmúlt 1 éves a csemete, egy kis kanál méz is csodákat tehet, írják a szakemberek, ami pedig a közösséget illeti, ha a pici legalább 24 órája láztalan, lázs, csillapító nélkül jó a kedve és pörög, egy kis megmaradt enyhe köhögés miatt nem kell hetekig a szobában tartani.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskai kert, Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amik hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsinem vizenés a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Autóval üldözte volt párját Debrecenben, nyomkövetőt is tett a kocsijára. Új onkológiai gondozó nyílt Debrecenben. Meddőségi központ épülhet városunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy kétségbe esett nő kért segítséget a debreceni rendőrkapitányságon, miután volt párja kilométereken keresztül üldözte autóval a városban. A nő beszámolója szerint a férfi többször megpróbálta leszorítani az útról, kis teherautójával keresztbe állt előtte, majd egészen a rendőrségig követte. A járőrök a kapitányság parkolójában elfogták a 48 éves helyi férfit. A gyanú szerint a zaklatás korábban kezdődött. Szakítások óta rendszeresen kereste, követte és megfigyelte a nőt, valamint titokban nyomkövetőt is szerelt az autójára. A férfival szemben zaklatás, garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, és távoltartást is elrendeltek. Új onkológiai gondozó nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Bethlen utcai járóbeteg szakellátó központjában. Az új ellátóhelyen azokat a daganatos betegeket fogadják, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. A gondozás célja a betegséget esetleges kiújulásának és a szövődményeknek a korai felismerése, valamint a rehabilitáció és az életminőség javítása. Az intézmény évente több mint 4000 ilyen beteget követ nyomon. A pácienseknél rendszeres kontrollvizsgálatokat, vérvételeket és képalkotó vizsgálatokat végeznek, szükség esetén pedig pszichés támogatást is biztosítanak. A rendelés előjegyzés alapján működik a Bethlen utcai központ első emeletén. Eredményes lett a Debrecen Egyetem Klinikai Központ asszisztált reprodukciós centrumának új épületére kiírt közbeszerzés. A kivitelezést a Hajdú-Böszörményi Tömb 2002 Kft. Végezheti nettó 1 milliárd 583 millió forintért. A nagyerdei kampusz egyik üres belső parcellájára egy pinceszintből és földszintből álló 1272 négyzetméteres 9 méter magas épületet terveztek. A fejlesztés célja egy olyan centrum létrehozása, amely évente mintegy 1500 beavatkozás elvégzésére lesz alkalmas. A földszinten többek között vérvételi, adminisztrációs, konzultációs és vizsgálóhelységek kapnak helyet. Újabb két jelentős nemzetközi elismerést kapott a Debrecenben gyártott BMW iX3. A modell a 2027-es German Car of the Year díját adón a legjobb belső tér és infotainment kategóriában nyert, miközben a BMW 6. generációs akkumulátor technológiáját Kínában díjazták. A BMW volt az egyetlen nem kínai autógyártó, amely technológiai innovációs elismerést kapott. Az iX3 újdonságai közé tartozik a szélvédő teljes szélességére vetítő kijelzőt, az új multifunkciós kormány és a 19 colos központi kijelző. A debreceni üzemben közben már 3 műszakban napi 24 órában zajlik a gyártás, a dolgozók száma pedig meghaladta az 5000-et. Nemzetközi sikert ért el Shanghaiban a Debreceni Egyetem Műszaki Karának két hallgatója. Kis Károly és Víg Dániel a Robot System Integration versenyszámban Európa második legjobb csapataként végzett. Az összesített eredmény listán pedig a hatodik helyet szerezték meg a 20 induló ország között. Teljesítményüket kiválósági éremmel is elismerték. A Debreceni Szakképzési Centrum számára is sikeres volt a megmérettetés, ugyanis a magyar küldöttség 14 érméből 2-t olyan fiatalok szereztek, akik korábban a megvárt András technikumban tanultak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Továbbra sem érkezik front, azonban a hűves hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Hajnalban 0-13 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Csípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: sokkal.
1: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Hát a texasi szülők valószínűleg nem erre gondoltak, amikor beiratták a 4 éves csemetéjüket egy menő Montessori óvodába. Egy házas pár most konkrétan $1 millió pereli az intézményt, mert az ott dolgozó nevelők, ahelyett, hogy szétválasztották volna a civakodó kicsiket, inkább egy valódi gyerekharcosok klubját rendeztek a csoport szobában. A biztonsági kamera felvételei alapján az egyik óvónő nem csak biztatta a saját fiát, hogy rúgja és üsse a másikat, de még ő maga is úgy vágta földhöz a megszeppent 4 évest, mint egy rongybabát. A döbbent anyuka persze azonnal kiverte a balhét, és azóta az is kiderült, hogy az oviban korábban sem klappolt minden, hagytak már el gyereket az udvaron és az épületen kívül is, hát úgy tűnik erre felé a Montessori módszert kissé sajátosan értelmezték, de a szülők most gondoskodnak róla, hogy az óvoda vezetősége se ússza meg szárazon a dolgot, még jó, hogy Texas messze van és nem terjed a példa, de én is azért hoztam, hogy bárki kipróbálja.
1: Tartsd kézben a család mindennapjait!
3: Ez a Hello Anyu!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hajdú János korábbi helyettese került a TEK élére, megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban, íme a részletek, Földi Betty vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Október 1-től Kovács András rendőrdandártábornok vezeti a terror elhárítási központot. Az új parancsnok 2010 óta dolgozik a TEK-nél, 2022-től Hajdú János főigazgató helyettese volt, idén május végétől pedig megbízott főigazgatóként dolgozott. Kinevezése egybeesik a rendvédelmi rendszer átalakításával. Október 1-től a TEK önálló rendvédelmi szervezetként megszűnt, de nevét megtartva az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyanezzel a változással az országgyűlési őrség feladatait is átszervezték. Október 1-én megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet mondta hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint további vizsgálatok is indulnak majd. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, és az ügyek ne évüljenek el. A vizsgálandó eseteket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta. Az MVHH vezetője az AVH-hoz hasonlító ellenzéki kritikákat méltatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hivatal a magyar igazságszolgáltatási rendszer részeként működik. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott. Megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet Bakka András államfő. Bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Szerinte a szakmai szervezetek autonómiáját az szolgálja leginkább, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Arra is figyelmeztetett, hogy a kötelező kamarai visszalépés átmeneti szabályainak hiányos miatt egyes orvosok adminisztratív okból elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságokat, ami a betegellátás folyamatosságát is veszélyeztetheti. Jelentősen visszaesett a kereslet a magyar lakás piacon a harmadik negyedévben a Fundamenta friss felmérése szerint. A keresleti index az előző negyedévhez képest 25%-kal csökkent, márciushoz viszonyítva pedig már csak annak 61%-án áll. A válaszadók több mint 91%-a saját régiójában is keresett csökkentést tapasztalt. A visszaesés az árakban is megjelent, a Fundamenta szerint nem feltétlenül összeomlásról, inkább a korábbi otthon start által is fűtött kiugró aktivitás lecsengéséről lehet szó.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, míg az euró gyengülő tendenciát mutatott, a svájci frank szintén tovább erősödött, akár csak az amerikai dollár. Így az angol fontot 431, az eurót 367, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 326 forintos áron jegyezte a bank. Folytatódik a vénasszonyok nyara, igaz, egy-egy futózápos zivatar a jövő héten előfordulhat. Jó hír, hogy front nem lesz továbbra sem felettünk. A maximumok 21-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Anyu, Tini Sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és ahogy ígértem, folytassuk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos agymenésünket, hiszen kész rémálom lenne, ha a gyerek legfőbb bizalmasa és legjobb barátja a jövőben nem a pattársa, hanem egy okoskodó chatbot lenne. Pontosan ettől a sci-fi forgatókönyvtől szeretnék megvédeni a diákokat, a hazai oktatási szakértők, akik most állítottak össze egy 6-os szabálycsomagot a minisztériumnak az iskolai mesterséges intelligenciáról. A lényeg az, hogy a robot nem barátkozhat a gyerekekkel, nem elemezheti a testtartását, és főleg nem írhatja meg helyette a töri fogalmazást. Elvégre a gép csak egy eszköz, a blöffölést meg a házi feladat elsúnyítását úgyis sokkal jobban csinálják a diákok saját erőből. A szakértők szerint a gépi okoskodás helyett a gyerekek önálló gondolkodását kell megőrizni, úgyhogy szülőként is érdemes nyomon követni a javaslatot, mert október közepéig még bárki hozzászólhat a témához.

csak jó zene, ez továbbra is a Sunshine FM, egy friss hazai kutatás szerint a gyermekkori sérelmek és traumák nem csak a mi felnőttkori életünket, vagy mentális egészségünket árnyékolhatják be, hanem akár három generáción át is tovább öröklődhetnek a családban. A jó hír viszont az, hogy a pozitív élmények, a szeretet és a biztonság érzet ugyanúgy képesek pajzsot vonni körénk és a gyermekeink köré. Kovács András Péter humorista is nyíltan mesélt arról, ezt érdemes bárkinek megkeresni, milyen volt szenvedélybeteg családi környezetben felnőni, és mennyit számít, ha felnőttként megértjük a saját múltunkat. Tegyünk érte közösen, hogy a legkisebbeknek már csak a jó élményeket adjuk tovább útravalónak, ezzel már a búcsúzik a Hello Anyu magazin, vigyázzatok magatokra és a családra, szép vasárnapot és csodás hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok, Sipos Mariannát hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fő szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban a határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskaikert, Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amíg hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Leméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsinem vizen és a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Autóajtónak ütközött és megsérült egy kerékpáros Hajdúbeszörményben. A debreceni Ecopro katód anyaga kerülhet a BMW, az Audi és a Mercedes elektromos autóiba. Debrecen állami forrást kér a Brassai Technikum fejlesztésének elindításához. Hozom már is a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak Hajdúbeszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttesten. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a hajdúbeszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni Ecopro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártó sorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az Ecopro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is mérlegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyerte el bruttó 7.912.000.000 forintos ajánlattal. A tervek szerint új műhelyek, tantermek és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedéssel várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsiak. A DKV arra biztatja az utasokat, hogy osszák meg észrevételeiket, mert ezek segítségével pontosabb képet kaphatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségről és az esetleges fejlesztési igényekről. A kérdésekre október 4-ig várják a válaszokat, a kérdőív pedig online érhető el. A társaság szerint minden visszajelzés számít a szolgáltatás értékelésében. Átfogó felújítás kezdődött az Aquaticum Debrecen egyik legnagyobb beltéri termálmedencéjében. A 170 köbméteres 35 fokos medencét várhatóan 3 hónapig nem használhatják a vendégek. A munkák során megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik burkolatot, valamint korszerűsítik a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket is. A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül. A felújítás idején a szomszédos beltér és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemeket. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a sauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a vénasszonyok nyara, 21-26 fokos maximumokra készülhetünk, front továbbra sem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a Finom Fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, benne pedig már is indul a Zamat, ma pedig őszi ételeket fogunk készíteni gasztromagazinunkban. Nem lesz most egy kiemelt témánk, hiszen az ősz bővelkedik alapanyagokban. Ugye ilyenkorra már minden beérik, ez a szüret időszaka a szó minden értelmében. Ráadásul egyre hűvösebbre vált az idő, és ilyenkor egyre jobban kívánjuk a tartalmasabb, fűszeresebb, hova tovább zsírosabb ételeket. Szóval az ősz, no meg ezzel együtt a tél nem a diétázók kedvenc időszaka, de hát ilyenkor is lehet egészségesen táplálkozni, hiszen a friss zöldségek, gyümölcsök tel is teli vannak vitaminokkal, na hát főként ezeket fogjuk használni. Az évszak kincseiből szemezgetünk, jegyzetfüzeteket előkészíteni, aztán irány a konyha. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást kívánok!

0: helyettél.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Egyre többen fogyasztják manapság az algákat, hogyha te még nem teszed, és nem is hallottál róla, akkor most jól figyelj ránk, mert hát bizony nem ártana. A kékzöld alga egyébként 3,5 milliárd évvel ezelőtt már élt a Földön, képzel csak el, amikor még a dinoszauruszok nem azon gondolkodtak, hogy mi lesz vacsorára, a spirulina már létezett. Egy valóságos szuper élelmiszer, a fehérje tartalma elképesztően magas, 60-70% között mozog, ez a fehérje ráadásul teljes értékű, vagyis tartalmazza mind a 9 eszenciális aminósavat, amiket a testünk nem képes előállítani. Tele van vassal, fontos a vérképzéshez. Felsorolni is hosszú, hogy mennyi vitamin tartalmaz, de rengeteg antioxidánst is, segít a gyulladások csökkentésében és az immunrendszer támogatásában. Igazi természetes multivitaminnak hívják, ami fokozza az immunrendszer aktivitását. Fontos szerepe van a méregtelenítésben is, segít megkötni a szervezetben lévő nehéz fémeket, ez ugye különösen hasznos a modern kor emberi, hiszen nap mint nap találkozunk szennyező anyagokkal, fokozza az energiát. A rendszeres spirulina fogyasztók arról számolnak be, hogy nőtt az energiaszintjük, javul az állóképességük, és kevésbé érzik magukat fáradtnak a nap végén. Fontos a szív- és érrendszer védelmében, csökkenti a rossz koleszterin szintet, egyfajta természetes kis szívgondnok is. Segít a vércukorszint stabilizálásában. Kis adagokban érdemes elkezdeni napi 1-2 gram, és ezt csak fokozatosan növelni, hogy a szervezeted a gyomrod megszokja. Fontos azonban, hogy mindig megbízható forrásból származó spirulinát válasz, lehetőleg biominősítéssel rendelkezzen, hiszen a vízminőség döntő fontosságú ennél az érzékeny kis lényecskénél.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne a Zamata, amelyben az ősz kincsei kerülnek ma a terítékre. Csupa-csupa olyan ételt készítünk, ami igazi őszi étel, mind az alapanyagait, mind az ízvilágát, mind vitamin tartalmát tekintve, hiszen ilyenkor el kell kezdeni felturbózni a vitamin raktárainkat. A következő órában is folytatjuk majd a finomságok sorát, úgyhogy bízom benne, hogy velünk tartanak. Addig is várom az önök kedvenc őszi receptjeit. Zamat kukac, sunshinefm.hu a címünk, de most meghallgatjuk a friss infókat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt szerint mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott a CITL. Drogterjesztőkre csaptak le a Komárdiban és környékén. Több mint 1 milliárd forinttal támogatná Debrecen a német iskola bővítését. Hogy miről van szó, már is kiderül a részletekből, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Összehangolt rendőrségi akcióban számoltak fel egy kisebb droghálózatot Komárdiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi és lakossági bejelentések alapján 5 férfit azonosítottak, akik a gyanú szerint tiltott szerekkel látták el a helyi fogyasztókat. Szeptember 14-én hajnalban egyszerre 8 helyszínen tartottak rajtaütést, amelyben több vármegye bevetési egysége és a kiszenléti rendőrség is részt vett. 5 feltételezett kereskedőt és 11 fogyasztót fogtak el. A kutatások során cannabis, pénzt, aranyékszereket, terjesztéshez használható eszközöket és droggyanús anyagokat foglaltak le. 2 gyanúsítottat letartóztattak, a fogyasztók ellenbirtoklás miatt indult eljárás. Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő szerint a CITL mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott, miközben más debreceni akkumulátoripari beruházások is részesültek korábban nem nyilvános kormányzati támogatásokban. A politikus azt írta, a CITL és az IFPOWER és a SEMCORP 2023-ban és 25-ben is kapott ilyen forrásokat, 2025-ben pedig az ECOPRO támogatásáról is született döntés. Tárkányi a most nyilvánosságra hozott korábban nem publikált kormányhatározatokra hivatkozott. A képviselő szerint további közpénzeket fordítottak az ipari parkok infrastruktúrájára is. A támogatások pontos összege több esetben továbbra sem ismert. Debrecen több mint 1 milliárd 100 millió forint támogatást biztosítana a következő 5 évben a debreceni német általános iskola fenntartására és bővítésére. Az intézményben jelenleg közel 100 diák tanul és egyre sürgetőbbé vált a felső tagozatosok elhelyezése. A német tanítási nyelvű iskola 2022-ben indult el a Vinkertben, és azóta folyamatosan növekszik a tanulói létszám. A város a fenntartóval és a tankerülettel együtt keresi azt az alacsonyabb kihasználtságú iskola épületet, ahol az 5.-8. évfolyam elhelyezhető lenne. Az önkormányzat támogatása évről évre emelkedne, és 2031-ben már legfeljebb 331 millió forintot tehet neki. Megújulnak a debreceni egyetem műszaki karának meghatározó képzőművészeti alkotásai. A kar Ótemető utcai kampuszának korszerűsítése miatt hamarosan eltávolítják Z. Gács György 84 négyzetméteres 1972-ben készült homlokzati mozaikképét, valamint Mattioni Eszter ifjú szívekben élek című alkotását. Mindkét művet restaurálják, majd eredeti helyükre állítják vissza. A homlokzati mozaikon már több helyen korrózió és időjárási károsodás látható, ezért fémrestaurátor szakember is részt vesz a munkában. A kampusz korszerűsítése és bővítése 2023-ban kezdődött, 4 ütemben mintegy 12 milliárd forintos beruházás keretében. Külön kérdő évben várja a debreceniek véleményét a Civis Házakért csoport a Fórum 2 beruházásáról és a Csapó utca érintett szakaszának átalakításáról. A fejlesztés a Csapó utca 21-27 szám alatti területet érinti, és ezzel párhuzamosan a sétáló övezet is megújulna. A civilek arra kíváncsiak, hogyan használják jelenleg a területet a helyiek, milyen problémákat tapasztalnak és milyen változtatásokat tartanának fontosnak. A válaszokat összesítik, majd a fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetéseken a döntéshoz hallgatók elé tárják.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a vénasszonyok nyara, igaz, egy-egy futó zápor zivatar a jövő héten előfordulhat. Jó hír, hogy front nem lesz továbbra sem felettünk. A maximumok 21-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, és ma elmerülünk egy kicsit az ősz kincseibe. Ugye mostanra megérkezett az igazi ősz, hidegebbre fordult az időjárás, már csak elvétve találkozunk legyekkel, szúnyogokkal, de sajnos ezzel együtt több időt töltünk odahaza, kevesebb a testmozgás és kevesebb a csavargás, jobban szeretünk ilyenkor bekuckózni, és hát a bekuckózással együtt jár, hogy többet nassolunk, több édességet készítünk, jobban kívánjuk a nehezebb, zsírosabb, fűszeresebb ételeket, ami egyébként rendjén is való, hiszen genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy ahogy hidegebbre vált az idő, elkezdünk magunkra extra védelmi réteget építeni, még akkor is, hogyha egyébként az eszünkkel pontosan tudjuk, hogy erre nincsen már akkora szükségünk, mint akkor volt, amikor barlangokban éltünk. Érdemes ilyenkor a tápláló, de immunrendszert erősítő ételek fogyasztására fektetni a hangsúlyt, vagyis több vitamint, több ásványi anyagot elfogyasztani, hogyha pedig nassolni támad kedvünk, akkor bátran nassoljunk gyümölcsöket. És itt most nem csak az almára, körtére, szőlőre gondolok, de nyugodtan ehetünk diót, mogyorót, mandulát, természetesen nem túlzásba víve, hiszen az olajos magvakban rengeteg a kalória, de rengeteg olyan anyag is van bennük, amik támogatják a szervezetünket, úgyhogy ezekből is érdemes minden nap egy kis marékkal, vagy mondjuk inkább azt egy fél marékkal elfogyasztani. Válogassunk ilyenkor a szezonális gyümölcsökből, zöldségekből, nagyon színes a kínálat, ugye, hogyha ősz, akkor jön a sütőtök szezon, de beérett a szőlő, a körte, az alma, lassan érik a birs, a füge, a batáta, vagyis az édes burgonya, a szilva, a karfiol, a cékla, a káposztaféléknek is most van igazi szezonja, gombafélékből is bőséges a választék, úgyhogy ezekből az alapanyagokból fogunk mai gasztromagazinunkban szemezgetni. Már is hozom a jobbnál jobb recepteket, lehet a pocakot készíteni.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kos tüzes energiái ma csúcsra járnak, de figyeljen rá, hogy a nagy rohanásban ne hagyja figyelmen kívül a részleteket. A bika gyakorlatias szemléletével könnyedén átlátja a kaotikus helyzeteket, s ma egy jó pénzügyi döntést is megléphet. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és gyors észjárásával könnyen a társasági élet középpontjába kerül a nap folyamán. A rák ma fokozott odaadással fordul a kollégái felé, és támogató jelenléte sokaknak nyújt valódi kapaszkodót. Az oroszlán alkotókedve szárnyal ezen a napon, így bátran előrukkolhat a legmerészebb elképzeléseivel is. A szűz éles elemzőkészsége segítségével pillanatok alatt kiszűri a rejtett hibákat a kezei közé kerülő anyagokban. A mérleg a kiegyensúlyozottságra törekszik a mindennapjaiban, így hát egy kellemes esti séta teljesen feltöltheti az akkumulátorait. A Skorpió alapossága nem ismer határokat, így ma olyan információkra bukkalhat, amelyek komolyan támogatják a terveit. A nyilast szabadság szeretete ma mozgásba lendíti, ezért a szünetekben iktasson be egy kis frissítő, kültéri kikapcsolódást. A bak elhivatottsága meghozza a megérdemelt elismerést, és a kitartó munkája lassan látványos sikerré formálódik. A vízöntő nyitott az újszerű megközelítésekre, s egy kreatív ötlet alkalmazásával jelentősen lerövidíti a teendők idejét. A halak empátiája és művészi érzékenysége ma előtérbe kerül, így érdemes valamilyen kreatív tevékenységbe fognia.
0: Sunshine FM asztrológia.

a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban őszi ételeket készítünk. Az első finomságunk egy leves lesz, mégpedig egy sült almás sárgarépa krémleves. Elég csak kimondani, és azonnal összefut az ember szájában a nyál. Na nézzük, mire van ehhez szükségünk. Kell 1/2 kiló sárgarépa, szintén 1/2 kiló alma, valamint egy kevés olívaolaj, egy leves kocka, vagy bármilyen leves ízesítő, amit használni szoktak, 7 deci víz, egy fej vöröshagyma, fűszernek pedig 2 tejáskanál kakukkfű, 2 darab babérlevél, 1 tejáskanál köripor és 1/2 tejáskanál gyömbér, szintén porformában, de ahogyha van otthon egész gyömbérük, akkor akár azt is használhatják hozzá, egy 5 centis darabot vágjanak le belőle, és azt dobják majd bele. Ezen felül kell még 2 deci főzőtejszín, a tálaláshoz pedig egy kis bacon. Megkészítjük a sárgarépát, karikára vágjuk, megpucoljuk az almát, felkockázzuk, aztán az almát is és a répát is egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, picit meglocsoljuk olívaolajjal, megszórjuk kakukkfűvel, és betoljuk az előmelegített sütőbe közepes hőfokon 45 percig sütjük. Közben elkészítjük az alaplevünket, a leveskockát felforraljuk 6 deci vízzel, amíg az felforr, addig apróra vágjuk a hagymát, egy kevés olajon megnészteljük, hozzáadjuk a babérlevelet, a körét, a gyömbért, majd összekeverjük. Ehhez a fűszeres hagymás keverékhez adjuk hozzá a megsült répát és az almát, jó alaposan összekeverjük, felöntjük az alaplével, pár percig forraljuk, majd kiszedjük a babérlevelet, és egy botmixer segítségével pürésítjük az egészet. Hogyha esetleg túl sűrűnek találják, akkor nyugodtan lehet egy kis vízzel hígítani. Végezetül hozzáadjuk a főzőtejszínt, elkeverjük, pár percig még főzzük, de már nem engedjük felforni, és már lehet is tálalni. Tálaláskor ízlés szerint apróra vágott pirított békönt lehet mellé kínálni. Jó étvágyat hozzá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebességkorlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új pedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a debreceni egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselésére. Az új szak az észak-alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, árnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is. A módosított terveket egy későbbi időpontban ismertetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik, térségünkbe szűrt napsütés várható. Zápor, legfeljebb egy-egy kisebb zivatar előfordulhat, a változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban 0-13 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne folytatódik a zamat, amelyben ma őszi finomságokat készítünk. Ugye az őszi ételek közös jellemzője, hogy általában magasabb a kalóriatartalmuk, talán egy picit zsírosabbak, fűszeresebbek, tartalmasabbak, és hát az ősz kincseit használjuk hozzájuk. Ugye az ősz az igazi gomba szezon, úgyhogy készítünk egy gombás finomságot, ez is jó, tartalmas és kiadós étel lesz, egy gombás hústortát fogunk megsütni. Jól hangzik, ugye? Ez 30 dekányi csiperke gombára van szükségünk, mindössze 25 deka darált sertés húsra, és kell egy csomag leveles tészta. Fogunk még használni 15 deka sajtot, egy közepes fej vörös hagymát, egy kevés napraforgó olajat, fűszerpaprikát, ebből egy tejáskanálnyi elég, kell még só és bors ízlés szerint, valamint körülbelül 1 deci víz. Apróra vágjuk a vörös hagymát, és kevés olajon üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a darált húst, sóval borssal meghintjük, megszórjuk a piros paprikával, és elkezdjük sütni. Amikor a darált hús már szépen kezd puhulni, akkor adjuk hozzá a kisebb kockára vágott csiperkegombát, jó alaposan összekeverjük és együtt sütjük. Ugye a gomba alapból enged egy kis levet, de érdemes ezt a levet folyamatosan pótolni, amíg a hús meg nem puhul teljesen, hogy véletlenül se égjen oda. Aztán előkészítjük a leveles tésztát, majd fogunk egy tortaformát és kibéleljük a leveles tésztával, és megtöltjük ezzel a gombás darált hússal. A tészta széleit nyugodtan rá lehet hajtogatni a hústorta tetejére, de akár le is fedhetjük. Egy akkorára vágott leveles tésztalappal, ami éppen befedi az ételünket, viszont hogyha ráterítjük ezt a tésztadarabot az étel tetejére, akkor mindenképpen vágjunk rajta lyukakat, hogy a sülés közben a felszabaduló gőz el tudjon távozni, és az ne repessze meg a tésztánkat. Majd fogjuk a tortaformát, betoljuk az előmelegített sütőbe, és megsütjük. Tálaláskor pont úgy lehet szeletelni, mint egy tortát. Nagyon finom étel. Remélem, kipróbálják ezt is.

0: játékokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színvád rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programolja!

Csak jó zenehez a Sunshine FM és benne a Zamat, és mai gasztromagazinunkban őszi finomságokat készítünk. A következő étel, amit együtt fogunk elkészíteni, egy csirkemell étel lesz, amit őszgerinc formában sütünk. Na hát ez is egy igen-igen kalóriadús finomság dacára annak, hogy csirkemellből készül. Lássuk, mi kell még hozzá. Hát a csirkemellből összesen 80 dekára van szükségünk. Kell még 40 dekányi szeletelt bacon, 20 deka sajt, ennek a fele lehet akár füstölt sajt is, kell még 2 tojás, 1 csokor petrezselyem, 4-5 evőkanálnyi tejföl, 3 evőkanál finom liszt, 1 kevés só, no meg bors ízlés szerint. Érdemes ehhez a finomsághoz fehér borsot használni, annak egy picikét lágyabb az íze. Ja, és készítsünk még ki egy kis vajat, meg zsemlemorzsát is, mert az őszgerinc formát majd azzal kell kikennünk. A tejfölt, a tojásokat, a lisztet, a sót és a borsot apróra vágott petrezselyemmel együtt és a reszelt sajttal együtt jó alaposan összekeverjük, ebből kapunk egy ilyen jó kis fűszeres masszát. A csirke mellett felkockázzuk, és belevegyítjük ebbe a tejfölös masszába. Majd előveszük az őszgerinc formát, kivajazzuk, beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd a békönnel kibéleljük, nem baj, hogyha a békön szeleteknek túl lóg a széle a sütőformán. A tejfölös húsis keveréket beleöntjük ebbe a formába, majd a kilógó szalonnát egyszerűen ráhajtogatjuk, és már mehet is a sütőbe, ahol egy jó 50 percen keresztül sütjük közepes hőfokon, aztán tepsire borítjuk, és tovább sütjük addig, amíg a szalonna meg nem pirul a tetején. És már kész is van, lehet szeletelni és fogyasztani, akár sült krumplival. Egészségükre!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: világ érdekességei.
1: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lakosság arányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Bő termés hozott idén a Debreceni Egyetem pallagi tanggazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Lakosság arányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Egy ingatlan piaci elemzés szerint a budapesti kiköltözők aránya 1,8%, amit elsősorban a magas ingatlanárak és megélhetési költségek magyarázhatnak. Sokan az agglomerációban vagy más vidéki térségekben keresnek új otthont, a fővárosba érkező munkaerő jelentős része Szabolcs-Szatmábereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből költözik Budapest. Pest vármegye új lakóinak 63%-a a fővárosból érkezik, ami egyre nagyobb terhelést jelenthet a környező települések közlekedési és egyéb infrastruktúrális rendszereire. Bő termés hozott idén a Debreceni Egyetem pallagi tanggazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. A tavaly telepített 5 féle alma most fordult először termőre, hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be. Az ültetvényen növény és szerek nélkül új termesztési technológiákat tesztelnek, amelyekkel a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodnának. A kutatások célja, hogy a tapasztalatokat később a gazdálkodók is hasznosíthassák saját termelésükben. A Debreceni Egyetem több helyszín összesen 1600 hektáron gazdálkodik, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A most betakarított alma az egyetem egészségügyi intézményeibe és gyakorló iskoláiba kerül majd közétkeztetési célra. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. A városi közgyűlés döntése alapján összesen 70 egyesület és alapítvány részesül a szociális és egészségügyi alapból elkülönített 9 millió 800 ezer forintos keretből. A támogatás többek között rászorulók megajándékozására, ünnepi műsorokra, ételosztásokra és közösségi rendezvényekre fordítják. A programok között olyan kezdeményezések is szerepelnek, amelyek a generációk közötti és együttműködést erősítik. A támogatások célja, hogy a téli időszakban minél több helyi közösség és nehezebb helyzetben élő ember kapjon segítséget. A korábbi várakozásokkal ellentétben idén várhatóan nem indul el a nyugdíjas szépkártya program. Magyar Péter miniszterelnök egy televíziós interjúban azt mondta, dolgoznak a konstrukción, de a támogatásról a 2027-es költségvetésben születhet döntés. A jelenlegi tervek szerint a juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne, 250 ezer forint alatti havi ellátásnál évi 200 ezer, 250 és 500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint támogatás járhatna. A kártyáról élelmiszer, gyógyszert, egészségmegőrző szolgáltatásokat és pihenést is lehetne fizetni. A pontos szabályok és az indulás időpontja azonban még nem véglegesek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatódik a vénasszonyok nyara, 21-26 fokos maximumokra készülhetünk, front továbbra sem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják. Benne pedig őszi finomságokat készítünk, az ősz kincseit felhasználva. Hát micsoda kincs a cékla és a dió. Gondolták volna, hogy ezt a két alapanyagot is tökéletesen lehet egymással összeházasítani? Főleg, hogyha még egy kis sajtot is használunk hozzá? Egészen mennyei lesz a végeredmény. Na hát egy sajttal és dióval töltött sült céklát fogunk együtt elkészíteni. Ugye a céklának nagyon magas a vitamintartalma, úgyhogy szokták javasolni, hogy az őszi-téli hónapokban minél többet fogyasszunk belőle, de hát a cékla saláta mellett azért van még rengeteg finomság, ami elkészíthető ebből az alapanyagból. Ez a sajttal és dióval töltött sült cékla ráadásul akkor is jó választás, hogyha valaki esetleg nem szereti annyira a céklát, mert hogy a sajt és a dió képes arra, hogy ezt a földes ízt elnyomja. Na nézzük, hogyan készül ez a finomság. 6 darab céklára van hozzá szükségünk, közepes méretűre, kell 10 deka sajt, 5-6 dekányi dió, 1 darab alma, valamint olaj, só, bors, petrezselyem. Megpucoljuk a céklát, megmossuk, és egy sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, majd meglocsoljuk olívaolajjal, amit előzőleg összekevertünk sóval és borssal. Betoljuk a sütőbe, és 30-40 percig sütjük, majd kivesszük, kihűtjük, levágjuk a céklák tetejét, és akár egy tejáskanállal, akár karalábévájóval szépen kiszedjük a belsejét. Amíg a cékla sül, addig lereszeljük a sajtot, és feltaraboljuk az almát, a diót pedig öregre törjük, vagyis nem túl apró darabokra zúzzuk össze, majd összekeverjük, és amikor kész a céklánk is, akkor a cékla kivált belsejét is hozzákeverjük ehhez a sajtos almás diós keverékhez. Ezzel töltjük meg a céklákat, a tetejüket megszórjuk egy kis petrezselyemmel, és már lehet is tálalni ezt a finomságot is. Remélem, hogy kipróbálják, nagyon finom és nagyon egészséges ebéd. Jó étvágyat hozzá!

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ez az Amat, eljött a desszert ideje, nem tagadom, megihletett a sajttal és dióval töltött cékla, úgyhogy marad a dió, marad az alma, és marad a töltés is, csak most almát fogunk tölteni dióval. Ez lesz a mai desszertünk. Ez egy végtelen egyszerűen elkészíthető desszert, és jóval alacsonyabb a kalóriatartalma, mint bármilyen más piskótás finomságnak, úgyhogy akár diétázó vendégeket is kínálhatunk vele. Almára van szükségünk, természetesen közepes méretűre. No meg természetesen kell nekünk dió, almánként 5 deka diót számoljanak. Tehát, hogyha egy almát készítenek, akkor 5 deka dió kell, ha 2 almát, akkor 10, ha 3 almát, akkor 15, és a többi, és a többi. Szükségünk van még margarinra, valamint fűszerekre. Szegfűszegre, fahéjra, gyömbérporra, kell még méz, illetve akár lehet használni hozzá rumaromát is ízesítésnek. Egy kisebb tálkában összekeverjük az öregre tört diót margarinnal, valamint fűszerekkel, és hogyha akarunk hozzá használni, akkor a rumaromával. Az almák tetejét levágjuk, ügyesen kivágjuk a csutkát, és egy icike-picikét az alma húsából is ki lehet szedni, hogy legyen hely a tölteléknek, majd beletöltjük az almákba ezt a diós masszát, aztán visszatesszük az almaskal, alpját, és minden alma tetejét meglocsoljuk egy kis mézzel. Aztán már tolhatjuk is az előmelegített sütőbe, 20-30 percig sütjük, addig, amíg az alma meg nem puhul, és már fogyasztható is, akár melegen, de hidegen is remek. Próbálják ki ezt a finomságot is, és lakjanak jól vele!

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és végére értünk a mai izamatnak. Ugye szokták mondani, hogy az ősz a bőség ideje, mert olyan sok finom alapanyag közül válogathatunk. A mai gasztromagazinunkban csupán egy kis ízelítőt mutattam önöknek abból, hogy milyen csodás ízekben, színekben, illatban gazdag ételeket tudunk készíteni ebben az évszakban. Hát jó főzőcskézést kívánok, a főzőcskézéshez pedig remek társakat, és az elkészült ételekhez jó étvágyat. Remélem, egy hét múlva is együtt sütünk, főzünk majd, addig is vigyázzanak magukra és egyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine.

0: Prime FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebességkorlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-Erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-Erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esélyi egyenlőségének képviselésére. Az új szak az Észak-Alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, elnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is. A módosított terveket egy később időpontban ismertetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Megnyerte a szerbiai Vilotic tornát az U19-es magyar labdarúgó válogatott, amelyben 3 DVSC akadémista is szerepelt. A magyar csapat Romániát 2-1-re legyőzte, Bulgáriával 1-1-es döntetlent játszott, majd a záró mérkőzésen 4-0-ra verte Szerbiát. A debreceni utánpótlásból Asztalos Noel, Szakál Dénes és Tuska Bálint is a válogatott keretének tagja volt. Szakál a szerbek és a bolgárok ellenkezdőként végigjátszotta a találkozót, Asztalos pedig 2 mérkőzésen is pályára lépett. A csapat novemberben Horvátországban folytatja az Európa-bajnoki selejtezőket, ahol Hollandia, Csehország és a házigazda lesz az ellenfél. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik, térségünkbe szűrt napsütés várható. Zápor, legfeljebb egy-egy kisebb zivatar előfordulhat, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad. Hajnalban 0-13 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Klassz étvégét kívánok mindenkinek. 12 óra után járunk, ez már a Hello Debrecen a stúdióban. A következő két órában Kondor Roland hozom majd a kiváló zenéket, valamint a rengeteg helyi infót. Kezdünk elsőként a Shakirával. Szól már is a Die Die.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93 a Sunshine FM, ez volt Galen és az ABCDEFU. További klassz hétvégét kívánok mindenkinek, és ugye ma is ünneplünk névnapokat, valamint születésnapokat is, valaki pedig már a vonalban várakozik. Halihó, Sunshine FM, szia!
1: Szia, István vagyok!
0: Hello István, egész Debrecen csak rád figyel, mi újság?
1: Tamásnak szeretnék kérni egy zenét születésnapra alkalmából.
0: Nincs kívánság műsor este 6 óra után majd, Isten igazából. Na de lásd, kivel van dolgod, milyen zenével köszönhetjük Tamást?
1: Tankcsapdától az Alföldi gyerekek.
0: Hazai pályán mozgunk, mit üzenünk Tamásnak?
1: A sok boldog születésnapot.
0: Happy birthday Tamás, egyébként a tankcsapdás fiúk már ezerrel készülnek az évvégi debreceni szuperkoncertjükre, és most egy kis ízelítőt is hallgathatunk itt a 93.5-ön. Mindjárt útinfók jönnek, köszönöm, hogy velem rádióztak ezen a hétvégén is.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a 93.5 a Sunshine FM, és már is útinformációkkal folytatjuk. Korábban Tamás írt nekem, hogy a Mikepércsi úton látta a rendőröket dolgozni. Együnk megfontoltak, szintén hatósági ellenőrzésre kell majd készülnünk a Szoboszlói úton, ott az autóbontó sarkánál. További infók pedig jöhetnek SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello Debrecen, ez a 93.5, ez volt a Follow the Flow és a valahányszor. Rögtön egy óra, így jön Betty majd a legfontosabb hírekkel. Viszont nagyon fontos, aki tömegközlekedéssel utazik, hogy véget ért a vágányzár Debrecen és Mátészalka között. A karbantartási munkák miatt ugye október 3-ig Hajdúsámson, valamint Nyíradony között pótlóbuszok szállították az utasokat, és több vonatmenetrendje is módosult. A korlátozások szombat reggel megszűntek, így most már nyugodtan a megszokott rende szerint közlekedhetünk ezen a szakaszon is. További infók a sunshine.hu-n megtalálhatók. A következő zenei óránkat pedig elsőként Ray Daltonnal kezdjük majd. Mindjárt a szól a Blood Running.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megugrott a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. Környezetvédő szervezetek a védett erdők fakitermelésének megszüntetését kérik. Az OTP Bank a teljes oroszországi kivonulás lehetőségét is vizsgálja. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen nőtt a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. A rendőrség az év első felében 828 ilyen esetet rögzített, ami már most megközelíti a teljes tavalyi adatot, amikor közel 1000 bódult jármű vezetőt szűrtek ki. 2024-ben 952, 2023-ban pedig 866 esetet regisztráltak. A kategóriában nem csak a klasszikus kábítószerek, például a marihuána vagy a kokain fogyasztása tartozik, hanem a kábító hatású gyógyszerek használata. Egy felmérés szerint egyre több fiatal érintett, köztük olyanok is, akik elektromos rollerrel vagy kerékpárral közlekednek szerhasználat után. A rendőrségi adatok alapján a 14-17 éves korosztályban is előfordult már bódult járművezetés. Környezetvédő szervezetek azt kérik a kormánytól, hogy szüntessék meg a védett erdőgazdasági célú fakitermelését. Álláspontjuk szerint ezeken a területeken elsősorban a természetvédelmi szempontoknak kellene érvényesülniük. A szervezetek levelet írtak Magyar Péter miniszterelnöknek, mert a Gajdos László környezetvédelmi miniszter által meghirdetett fakivágási moratórium csütörtökön lejár. A Greenpeace emellett az érintett erdők ökológiai helyreállítását, valamint a legértékesebb területek nemzeti parkigazgatóságok kezelését adását is sürgeti. A szervezet petíciót is indított az ügyben, amelyet eddig csak nem 20 000-en írtak alá. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. A pénzintézet várhatóan 2026 végéig hoz döntést a kérdésben. A bank közlése szerint a felülvizsgálat egyik oka, hogy stratégiai érdekeltségei vannak a balti államokban, miközben az Oroszországban megtermelt osztalékok hazahozatalában csak korlátozott előrelépés történt. Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős nyereséget termel, az idei első fél évben 106,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az OTP szerint olyan döntést szeretnének meghozni, amely hosszú távon illeszkedik a bankcsoport nemzetközi stratégiájához és részvényes érdekeihez. Havi 100 000 forintos szabadon felhasználható keretet biztosítana minden állami iskola igazgatójának a Mi Hazánk. Dúró Dóra szerint jelenleg sok intézmény vezető mindössze 20-30 000 forintra gazdálkodhat havonta, ezért még kisebb sürgős javítások is heteket csúszhatnak. A javaslat alapján az új keretet például elrontott zárak, eldugult lefolyók vagy más karbantartási problémák megoldására lehetne elkölteni előzetes tankerületi engedély nélkül. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egységes, minden iskolára azonos összegű keretet, mert az intézmények mérete és igényei eltérnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az iskoláknak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Továbbra sem érkezik front, azonban a hűves hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Hajnalban 0-13 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, egy múlt már több mint 3 perccel, ez a Hello Debrecen a 93.5-ön, ebben az órában is hozom majd a legjobb és legkiválóbb zenéket, programajánlók is jönnek, hogyha bármi infód van, akkor pedig várom 20-3-16-3000, rajtulunk Ray Daltonnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

너 와진 별 내 우주와 너만 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, csak ebben az esetben is, hogyha nem akarod megvárni az építkezésnél a jelzőlámpát, és inkább letérsz arról a főútról, és bemész a kis utcákba, akkor viszont meg, hogyha én ezt tenném, akkor bennem lenne egy olyan érzés, hogy na jó, ha már kitértem, akkor most már legyen haszna, és akkor nyomom neki, hogy nehogy már akkor ne nyerjek egy 10-20 másodpercet, hogy ez egy jó döntés volt.
2: Hogy igazold magadnak.
1: Igen, és ezért, mint a bolond úgy nyomják neki, és iszonyú veszélyes, tehát itt ezek ilyen lakópihenő övezet jellegű, mert nem vagyok benne biztos, hogy van neki, de hogy 30-nál többel nemhogy nem lehet, nem is érdemes, de nem is tudnál menni, és ott azok szűk utcák, tehát ismerem én is azt a környéket. Sok autó, sok ember, akik ott laknak, iszonyatosan veszélyes, egyik csomópont érje a másikat, tehát a kettő közt lehet, hogy van 100-200 méter, felesleges felgyorsulni, utána stop táblád van, ráadásul olyan szűkek az utcák, hogy tényleg az orrát ki kell tolni az autónak, hogy egyáltalán láss, hogy balról érkezik-e valaki.
2: Igen.
1: Tudom, miért csináljátok ezt.
2: Nem, tényleg én is azt mondom, hogy inkább várjon ott egy percet.
1: Nem, elnyomkodod a telefonot, zenét hallgatsz, csinálsz, amit akarsz, a gyerekkel veszekszel, vagy az asszonynál, nem? De nem, mint egy átlagos ember.
2: Az asszonyjal, a gyerekkel, hát így beosztjátok szépen.
1: Te meg kiszállsz.
2: Igen, hétfő, várja, megnézem az órát, kiveszekszik, kivel? Van egy percünk mindjárt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Kygo és Griffin a 93.50, ez volt a Save My Love. Jön Kiskata a programajánlókkal. Szia, hallgatunk is.
3: Szia, Roli. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakítós slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük minden további programtipp Debrecennel kapcsolatban, a sunshine.hu megtalálható.
0: Ne hagyd ki a legjobb

0: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, ez volt Bruno Mars és az I Just Might, rögtön 2 óra. Köszönöm szépen a mai figyelmed, mindjárt jön Mara, indul a Sunlight, így a következő órákban is érdemes majd a Sunshine FM-et hallgatni. Mi majd holnap 2-kor találkozunk, ami hátra van a hétvégéből, mindenki töltse a lehető legjobb módon, és jó pihenést kívánok. Kondor Roland lelép, csávó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Hajdú János korábbi helyettese került a TEK élére, megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban, íme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október 1-től Kovács András rendőrdandártábornok vezeti a terror elhárítási központot. Az új parancsnok 2010 óta dolgozik a

0: Technél 2022-től Hajdú János főigazgató helyettese volt, idén május végétől pedig megbízott főigazgatóként dolgozott. Kinevezése egybeesik a rendvédelmi rendszer átalakításával. Október 1-től a TEK önálló rendvédelmi szervezetként megszűnt, de nevét megtartva az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyanezzel a változással az országgyűlési őrség feladatait is átszervezték. Október 1-én megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet mondta hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint további vizsgálatok is indulnak majd. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, és az ügyek ne évüljenek el. A vizsgálandó eseteket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta. Az MVHH vezetője az AVH-hoz hasonlító ellenzéki kritikákat méltatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hivatal a magyar igazságszolgáltatási rendszer részeként működik. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott. Megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet Bakka András államfő. Bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Szerinte a szakmai szervezetek autonómiáját azt szolgálja leginkább, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Arra is figyelmeztetett, hogy a kötelező kamarai visszalépés átmeneti szabályainak hiányosságai miatt egyes orvosok adminisztratív okból elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságokat, ami a betegellátás folyamatosságát is veszélyeztetheti. Jelentősen visszaesett a kereslet a magyar lakás piacon a harmadik negyedévben a Fundamenta friss felmérése szerint. A keresleti index az előző negyedévhez képest 25%-kal csökkent, márciushoz viszonyítva pedig már csak annak 61%-ánál. A válaszadók több mint 91%-a saját régiójában is keresett csökkentést tapasztalt. A visszaesés az árakban is megjelent, a Fundamenta szerint nem feltétlenül összeomlásról, inkább a korábbi otthon start által is fűtött kiugró aktivitás lecsengéséről lehet szó.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Továbbra sem érkezik front, azonban a hűves hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Hajnalban 0-13 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 2 óra után vagyunk 4 perccel. Földi Bettinek köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Rádiózz velem az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem egy igazi olaszos energiabombával, Damiano Daviddel és a Talk to Me-vel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Get Lucky. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon a Ferencek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósakat is. Mindemellett a mai napon 56 éve, 1970-ben, 27 éves korában meghalt Janis Joplin, fehérbőrű blues énekesnő. 130 éve, 1896-ban átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. 35 éve az állatok világnapját is ünnepeljük ezen a napon, sőt, Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepe is van, 798 éve. Ugyanakkor 143 éve, 1883-ban először ment végig az Orient Express a teljes útvonalán, és végezetül pedig 76 éve először jelent meg Snoopy, az egyik legelső képregényhős. Térségünkben jelenleg 24 Celsius fok van, napos idővel búcsúzik a hét. Jövő hét vége felé már nem lesz ennyire jó időnk, úgyhogy szerintem használd ki ezt a kellemes őszi időjárást, menj a szabadba, sétálj egy hatalmasat, és szívd magadba a maradék D-vitamint, amit csak lehet. De ha mégis úgy döntesz, hogy otthon maradsz, akkor én játszom neked a jobbnál jobb zenéket. Közülük is jön most egy kis Lost Frequencies-es féle jókedv, a The Feeling, könnyed, elektronikus hangzás, fülbemászó dallam, és az a bizonyos érzés, amitől rögtön jobb kedved lesz. Már játszom is a Sunshine-on.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Hősök után a Sunshine-on nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között megszüntették a jelzőlámpás irányítást, viszont a Vasvári Pál utcán jelzőőr irányítja a forgalmat. Az Irinyi közben tilos a megállás, a Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között pedig felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárják a félútpályát, jelzőlámpa irányítja az autósokat. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, többek között a 101-es és 103-as kilométer között, ahol útépítés zajlik, ezért alkalmanként félpályás lezárásra is kell számítanod. Sőt, a 107-es és a 109-es kilométer között szintén több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán pedig optikai hálózatot fejlesztenek, ott is lassabb haladásra kell számítanod. Arra kérlek téged, hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül az meg velem, 0620 316 3000. Segítsük együtt autós társainkat. Én a nyugodt autózás mellé játszom neked most Kétót és a Turn the Lights Off-ot 2010-ből a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

pedig a Sunshine FM-et hallgatod, és már szépen lassan el is érkezünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában fogunk majd horoszkópozni, sőt, mi több foglalkozunk az egészségünkkel is, de ennyire nem szaladok előre, mert az óra búcsúdala most egy kis amerikai hip-hopos lendület lesz. Lato Lottery, egy laza, magabiztos track, amihez nem kell sok magyarázat. Utána még jövök fit percekkel, nem én sehová.

0: mindenképpen beszélni.
1: A hidegvizes merülés az utóbbi évek legnépszerűbb regenerációs trendje. A 3 és 15 fok közötti víz már komoly hideghatásnak számít, ezért itt különösen fontos a fokozatosság. Nem az a cél, hogy minél hidegebb vízben, minél tovább maradjunk. A hideg hatására a szervezet intenzív reakciót ad, ezért a kezdőknek érdemes rövidebb idővel és enyhébb hőmérséklettel kezdeni. És fontos, bizonyos egészségügyi problémák esetén a hidegterhelés nem ajánlott. A tudatos hidegterápia nem hősködés. Figyeljünk a testünk jelzéseire.
0: Nagyon köszönjük, Béni! Ettől az órától búcsúzom, most egy pici reklám, utána pedig jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel.
2: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebességkorlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-Erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelőn.

0: Közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új pedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a debreceni egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselésére. Az új szak az észak-alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, árnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is. A módosított terveket egy későbbi időpontban ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik, térségünkbe szűrt napsütés várható. Zápor, legfeljebb egy-egy kisebb zivatar előfordulhat, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad. Hajnalban 0-13 fok közötti értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Gordóval és a Lokolokóval.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Milky Chance után a Sunshine-on már jön Kata, aki összegyűjtötte, mint jósoltak már a október 4-ére a csillagok.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan kezdenie a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyedebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz azonnal kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas, lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet segíteni.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhatárunk változik meg, hanem érdemes egy kicsit az étrendünkre is odafigyelni. A nyári könnyebb ételek után ilyenkor rengeteg olyan zöldség és gyümölcs kerül a piacokra, amelyek kifejezetten jó választások lehetnek a hűvösebb hónapokra. Ilyen például a sütőtök, ami nem csak finom, hanem bétakarotinban is gazdag, és rengeteg féleképpen elkészíthető. Lehet belőle krémleves, köret, sütőben sült zöldség, de akár egy tartalmas saláta része is. Ősszel érdemes gyakrabban fogyasztani káposztaféléket is, például brokkolit, karfiolt vagy fejes káposztát. Ezek rostokban és vitaminokban gazdagok, és jól beilleszthetők egy változatos étrendbe. A cékla, a sárgarépa, a zeller és az édesburgonya szintén remek őszi alapanyagok. A gyümölcsökről sem kell lemondanunk, az alma és a körte ilyenkor szezonális, könnyen elérhető és jól tárolható választás. A szőlőt is sokan kedvelik ősszel, de természetesen itt is érdemes a mennyiségre figyelni, hiszen a gyümölcsök természetes cukrot is tartalmaznak. És talán az egyik legfontosabb tanács, ne gondoljunk az őszi egészséges táplálkozásra valamilyen szigorú diétaként, inkább arra törekedjünk, hogy minél többféle, lehetőleg szezonális alapanyag kerüljön a tányérunkra. Egy jó őszi étkezés lehet például egy zöldségleves, mellé valamilyen fehérje forrás és egy adag friss vagy párolt zöldség. Desszertként pedig akár egy alma vagy egy körte. Tehát ősszel is érdemes színesen és változatosan étkezni, és talán ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a hidegebb hónapokban is támogassuk a szervezetünket. A következő percekben pedig már robogunk is tovább Willy Williammel és az Ego-val 2016-ból a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Dead Dance, ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Villám gyorsan elrepült ez az egy óra is, ami azt jelenti, hogy a Sunlight fél idejéhez érkeztünk. A következő órában bulvárkodunk, ahogyan azt már megszokhattad, de meg fogjuk nézni ismételten, mi a helyzet az utakon. Viszont, hogyha bármit látsz, oszd meg velem, segítsük együtt autósársainkat. 0620 316 3000. Az órát most Axwell-lel és a More Than You-val búcsúztatom, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában is.

0: műsora. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban a határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskaikert, Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amíg hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Leméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsi nem vizenés a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt szerint mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott a CIT-től. Drogterjesztőkre csaptak le a Komádiban és környékén. Több mint 1 milliárd forinttal támogatná Debrecen a német iskola bővítését. Hogy miről van szó, már is kiderül a részletekből. Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Összehangolt rendőrségi akcióban számoltak fel egy kisebb droghálózatot Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi és lakossági bejelentések alapján 5 férfit azonosítottak, akik a gyanú szerint tiltott szerekkel látták el a helyi fogyasztókat. Szeptember 14-én hajnalban egyszerre 8 helyszínen tartottak rajtaütést, amelyben több vármegye bevetési egysége és a kiszenléti rendőrség is részt vett. 5 feltételezett kereskedőt és 11 fogyasztót fogtak el. A kutatások során cannabis, pénzt, aranyékszereket, terjesztéshez használható eszközöket és droggyanús anyagokat foglaltak le. 2 gyanúsítottat letartóztattak, a fogyasztók ellenbirtoklás miatt indult eljárás. Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő szerint a CIT-től mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott, miközben más debreceni akkumulátoripari beruházások is részesültek korábban nem nyilvános kormányzati támogatásokban. A politikus azt írta, a CIT-től és az IFPOWER és a SEMCORP 2023-ban és 25-ben is kapott ilyen forrásokat, 2025-ben pedig az ECOPRO támogatásáról is született döntés. Tárkányi a most nyilvánosságra hozott, korábban nem publikált kormányhatározatokra hivatkozott. A képviselő szerint további közpénzeket fordítottak az ipari parkok infrastruktúrájára is. A támogatások pontos összege több esetben továbbra sem ismert. Debrecen több mint 1 milliárd 100 millió forint támogatást biztosítana a következő 5 évben a debreceni német általános iskola fenntartására és bővítésére. Az intézményben jelenleg közel 100 diák tanul, és egyre sürgetőbbé vált a felső tagozatosok elhelyezése. A német tanítási nyelvű iskola

0: A 2022-ben indult el a Vinkertben, és azóta folyamatosan növekszik a tanulói létszám. A város a fenntartóval és a tankerülettel együtt keresi azt az alacsonyabb kihasználtságú iskola épületet, ahol az 5.-8. évfolyam elhelyezhető lenne. Az önkormányzat támogatása évről évre emelkedne, és 2031-ben már legfeljebb 331 millió forintot tehet neki. Megújulnak a Debreceni Egyetem műszaki karának meghatározó képzőművészeti alkotásai. A kar Ótemető utcai kampuszának korszerűsítése miatt hamarosan eltávolítják Z. Gács György 84 négyzetméteres, 1972-ben készült homlokzati mozaikképét, valamint Mattioni Eszter ifjú szívekben élek című alkotását. Mindkét művet restaurálják, majd eredeti helyükre állítják vissza. A homlokzati mozaikon már több helyen korrózió és időjárási károsodás látható, ezért fémre restaurátor szakember is részt vesz a munkában. A kampusz korszerűsítése és bővítése 2023-ban kezdődött, 4 ütemben, mintegy 12 milliárd forintos beruházás keretében. Külön kérdő évben várja a debreceniek véleményét a Civis Házakért csoport a Fórum 2 beruházásáról és a Csapó utca érintett szakaszának átalakításáról. A fejlesztés a Csapó utca 21-27 szám alatti területet érinti, és ezzel párhuzamosan a sétáló övezet is megújulna. A civilek arra kíváncsiak, hogyan használják jelenleg a területet a helyiek, milyen problémákat tapasztalnak és milyen változtatásokat tartanának fontosnak. A válaszokat összesítik, majd a fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetéseken a döntéshoz elé tárják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara, igaz, egy-egy futózápos zivatar a jövő héten előfordulhat. Jó hír, hogy front nem lesz továbbra sem felettünk. A maximumok 21-26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Betty a híreket, 4 óra után 4 perccel a Sunlight harmadik órájába kezdünk bele. Ebben az órában bulvárkodunk és megnézzük majd ismételten mi a helyzet az utakon, de a bármit látsz 0620 316 3000, Google-lel és a Shine-nal kezdek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Eszelem után bulvárkodjunk egy kicsit a Sunshine-on. Egy picit most más oldalról mutatom be neked Lil Nas X-et. Az Old Town Road sztárja új dallal tért vissza, a címe World's Greatest. És ez most tényleg nagyon személyesre sikerült. A dalt az augusztusban elhunyt édesanyja emlékére ajánlotta, és ami igazán különlegessé teszi, hogy a dalhoz kapcsolódó videóban az édesanyja egy korábban rögzített hangüzenete is hallható. Ebben arra biztatja a fiát, hogy ne adja fel, tartsa magát és menjen tovább az útján. Lil Nas X azt is elmondta, hogy az édesanyja egyik kedvenc mondata volt, hittel járj, ne a szemedre hagyatkozz. És talán pont ettől lesz ez az egész több egy új dalnál. Egy személyes emlék, amit most zenében visz tovább. Hosszabb szünet után ez Lil Nas X első új megjelenése 2026-ban. Még ezt a dalt nem tudom neked játszani, viszont Lil Nas X-től a Star Walk-int igen. Ez szól most jó hangosan a Sunshine-on.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Vini és Sophie közöse után a Sunshine-on. Nézzük meg most ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között megszüntették a jelzőlámpás irányítást, viszont a Vasvári Pál utcán jelzőőr irányítja a forgalmat. Az Irinyi közben tilos a megállás, a Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között pedig felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárják a félútpályát, jelzőlámpa irányítja az autósokat. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, többek között a 101-es és 103-as kilométer között, ahol útépítés zajlik, ezért alkalmanként félpályás lezárásra is kell számítanod. Sőt, a 107-es és a 109-es kilométer között szintén több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán pedig optikai hálózatot fejlesztenek, ott is lassabb haladásra kell számítanod. Továbbra is segítsük együtt autóstársainkat, ha bármit látsz, hozd meg velem 0620-316-3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig One Republicot és az I Ain't Worried-et játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Pikpak elrepült ez az óra is, viszont a következő órában hozok majd keltető visszatekintőt, sőt, programajánlót is. Érdemes lesz velem tartanod, viszont ezt az órát most lezárom egy könnyed fülbemászó popdallal, ami pont az a kategória, amit egyszer meghallasz, aztán egész napot motaszkál a fejedben. Játszom Alex Warrant és a Fever Dream-et, utána egy pici reklám, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még.

0: Itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóajtónak ütközött és megsérült egy kerékpáros hajdúbeszörményben. A debreceni EcoPro katód anyaga kerülhet a BMW, az Audi és a Mercedes elektromos autóiba. Debrecen állami forrást kér a Brassai Technikum fejlesztésének elindításához. Hozom már is a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak hajdúbeszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttesten. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a hajdúbeszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni EcoPro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártósorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az EcoPro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is melegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyerte el bruttó 7.912 millió forintos ajánlattal. A tervek szerint új műhelyek, tantermek és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedésről várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsiak. A DKV arra biztatja az utasokat, hogy osszák meg észrevételeiket, mert ezek segítségével pontosabb képet kaphatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségről és az esetleges fejlesztési igényekről. A kérdések október 4-ig várják a válaszokat, a kérdőív pedig online érhető el. A társaság szerint minden visszajelzés

0: számít a szolgáltatás értékelésében. Átfogó felújítás kezdődött az Aquaticum Debrecen egyik legnagyobb beltéri termálmedencéiben. A 170 köbméteres 35 fokos medencét várhatóan 3 hónapig nem használhatják a vendégek. A munkák során megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik burkolatot, valamint korszerűsítik a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket is. A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül. A felújítás idején a szomszédos beltéri és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemek. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a sauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara, 21-26 fokos maximumokra készülhetünk, front továbbra sem valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 órát és a legfrissebb híreket követve hatalmas lendülettel ugrunk bele a Sunlight utolsó órájába. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Teddy Swims-el és a Mr. Novitollal kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: zenét, pedig a Sunshine FM-et hallgatod, és most elérkezett a pillanat, közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk péntek reggel a keltetőben Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez semmi, vagy csak ez egy napszemüveg?
3: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Ez a nagy újítás benne.
4: Hűde kellett ez
2: hogy...
4: nekem.
2: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
4: Igen.
2: Tehát, hogy, hát, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
4: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel. Ez engem megnyugtat.
2: Na tessék, Laci a gyakorlati
3: kérdés. De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
4: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen...
2: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
5: So, follow me.
2: Mondd már azt, hogy so, follow me.
5: So, follow me.
2: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
4: ennyi,
2: Laci?
4: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
3: A Sunshine Marát. AI
2: piacra.
4: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
2: Ó, tényleg?
4: Hát nem az OnlyFansnál. De hogy... Tehát egy szaunánál is
2: szaunában
4: irritálja.
2: Szaunában csukott szemmel.
4: Úgy ülsz bent.
2: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
4: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
2: főleg azért.
4: Józsikám, itt vagy még?
2: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen. Csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétej tapogatni jobbra-balra. Megfogsz valamit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsém miatt csukom.
4: Eljátszod a vakot.
3: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
2: Hát, ráfogsz valamire.
3: Egy abszolszügyére.
2: Érzem, mire fogsz rá?
4: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
2: Igen, akkor kiugrik a lencse.
4: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja, az volt, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Disco Machine, Beat of Your Heart. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. És már ismételten itt van velem Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirályabb program lehetőségeit. Ha nincs ötleted, de szabad időd igen, akkor fülej, Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Dr. Béres után elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét pénteken a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt, YouTube-on is. Ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Búcsúzó játszom Adéltól a Rolling in the Deep-et. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Gulyás Gergelyt látnák a legtöbben fontos politikai szerepben az ellenzéki oldalon. Két alkalommal is bankszünnapot tart októberben a KNTH. Az árrizstop azonnali kivezetését sürgetik, már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Medián friss felmérése szerint Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus. A megkérdezettek 39%-a látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben. Torockai László 36, Orbán Viktor pedig 31%-ot ért el. Gulyás július közepén mondott le a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről, és azóta kivonult a közéletből. A kutatás szerint Orbán Viktor egyben a legelutasítottabb politikus. A válaszadók 65%-a nem látná szívesen a politikában. A Medián arra is rákérdezett, mire számít az emberek Orbán politikai jövőjével kapcsolatban. A többség szerint aktív marad, de háttérbe vonulhat. Két alkalommal is részleges szolgáltatás leállásra kell készülniük a KNTH ügyfeleinek októberben. Október 17-én este 11 órától másnap délután 1 óráig informatikai fejlesztés miatt nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalás és a fizetési kérelmek fogadása. Október 31-én este 11 órától november 1-én délig újabb karbantartást végeznek, ekkor több elektronikus szolgáltatásban lassulás vagy átmeneti kiesés lehet. A bankkártyás vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a bankkártya letiltása ugyanakkor mindkét időszakban elérhető marad. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely szigorúbb követelményt ír elő az akkumulátorgyárak környezet vagy természetvédelmi szabálysértése esetén. Debrecenben Iváncsán és Gödön, ha jogerős hatósági döntést állapít meg, szabálytalanságot legalább 6 hónapig nem adható ki új építési vagy létesítési engedély az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházásokra. A tilalom a jogsértő állapot megszüntetéséig, de minimum fél évig marad érvényben. A rendelet Debrecenben a Szétől, Gödön pedig a Samsung beruházásait érintheti. A kormány korábban országos ellenőrzést is indított az akkumulátoripari cégeknél. Országos ellenőrzést indítanak a jótállási szabályok betartásának vizsgálatára, miután tavaly a fogyasztói beadványok alapján indult 447 eljárás, 67%-ban jogsértést állapítottak meg. A leggyakoribb probléma a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv hiánya vagy hiányos tartalma volt, de több esetben a jótállási jegyet sem adták át megfelelően. A mostani vizsgálat kiterjed az új tartós fogyasztási cikkekre, a javító karbantartó szolgáltatásokra, valamint az új lakások és lakóépület jótállásaira is. Kiemelten ellenőrzik, hogy a fogyasztók pontos, közérthető tájékoztatást kapnak-e jogaikról és azok érvényesítésének módjáról. A Joint Venture Szövetség szerint a jelenlegi gazdasági környezetben indokolt lenne az árrizstop azonnali megszüntetése. A szervezet úgy látja, hogy az alacsonyabb infláció, a csökkenő élelmiszerárak és az erős forint mellett a szabályozás már inkább torzítja a piacot. Közleményük szerint az intézkedés vesztességeket okozott a kereskedelmi szektorban, létszámleépítéshez és rövidebb nyitvatartáshoz is vezethetett, miközben a kisebb boltok versenyhelyzetét is rontotta. Szerintük a magyar beszállítók és az agrárium is hátrányba kerülhetett, ezért úgy vélik, a korlátozás megszüntetése újra erősíthetné a piaci versenyt és az akciókat.
0: További információk.

0: részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, míg az euró gyengülő tendenciát mutatott, a svájci frank szintén tovább erősödött, akár csak az amerikai dollár. Így az angol fontot 431, az eurót 367, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 326 forintos áron jegyezte a bank. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 21-26 fokos maximumokra készülhetünk, front továbbra sem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Csodás vasárnap estét mindenkinek, Hello Sunshine FM, köszi, hogyha nálunk rádióztok. Na, nézzük is akkor a mai tartalmat, miről lesz szó itt filmes és mozis műsorunkban. Hát premier dátumot kapott a Tulsa King 4. évada, ugye ez Stallone gangster sorozata döbbenetes lendülettel robog tovább. Elmondom, hogy miről fog majd szólni az új etap, és hogy mi magyarok mikortól nézhetjük, de megjött az első kezdcsináló a Szörnyecskék 3-hoz is, meg a premier dátumot is elmondom, hogy mikor ülhetünk be Gizmoék új zúzására. Aztán az új Gyűrűk Ura filmről is szó lesz, elmondom, hogy a régi legendás szereplők közül kik térnek majd vissza, és a heti mozifilmekről is szó lesz, ugyanis Tom Cruise is, meg Anne Hathaway is csütörtöktől megérkezett a hazai mozikba is legújabb filmjével. Szerintem tartalmas órák elé nézzünk, nagyon sok jó zenével körítjük mindezt, úgyhogy számítunk rátok.

zenével a vasárnap estét is a Sunshine FM társaságában. Most pedig egy remek hírt hoztam Stallone Gangster sorozatáról, ami semmit nem veszített lendületéből. Ugye Sylvester Stallone a vidékre száműzött és ott kivirágzó maffia birodalmat építő gangsteréről szól. Na de érkezik hivatalosan is a negyedik évad, amiről pár dolog azért kiderült. Október 22-én lesz majd az első epizód premierje a negyedik évadból. A történetről annyit tudhatunk, hogy Stallone karaktere Dwight azért küzd, hogy törvényesítse birodalmát és megvédje embereit, miközben korrupt politikusok, veszélyes új jelenségek támadnak rá minden oldalról, és egy lesújtó személyes veszteség is éri. Ám minden nehezen kivívott siker még keményebb igazságokkal jár együtt. A hűségről, a vezetésről és az ambíció áráról minden egyes lépés egyre mélyebbre sodorja Dwightot abba az örvénybe, amelyet New Yorkba már maga mögött hagyott. Így Tulsa csatatérré válik, és abban is biztos vagyok, hogy ebben is zseniálisan fogja Sylvester Stallone alakítani a maffia főnököt, ami hát valljuk be Rocky és Rambo után a legtesthez állóbb szerep számára. Szóval október végétől nézhetjük majd az újabb részeket. Yeah!

Folytatjuk tovább rádiónk mozis és filmes műsorát, és most egy hatalmas hírem van a Szörnyecskék rajongóinak, hiszen megérkezett az első Kert csináló a harmadik részhez. Egyúttal be is jelentették vele a bemutató dátumát, sajnos még nagyon sokat kell rá várnunk, szóval van időnk felkészülni a szörny rohamra. Ugye a Warner Bros. Filmstúdió tavaly árulta el, hogy új film készül a Szörnyecskék franchise-hoz, ami ugye egy aranyos kis szörmókból, Gizmóról szól, illetve a kevésbé aranyos rusnya társairól. A Szörnyecskék 3 úgy volt, hogy 2027. november 19-től lesz látható a mozikban, de most kiderült, hogy közel egy évet késik, mivel csak 2028. október 6-án fogják bemutatni. Az első Kert csináló egészen rövid kis videó, annyiból áll az egész, hogy egy háti táskából kikukucskál a cuki kis Gizmó, és kiírják a premier dátumot. Chris Columbus rendezi, aki az előző részek ötletgazdája és írója is volt, de még Steven Spielberg is visszatér producerként a Szörnyecskék 3-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Lakosság arányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Bőtermés hozott idén a Debreceni Egyetem Pallagi Tangazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Lakosság arányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Egy ingatlan piaci elemzés szerint a budapesti kiköltözők aránya 1,8%, amit elsősorban a magas ingatlanárak és megélhetési költségek magyarázhatnak. Sokan az agglomerációban vagy más vidéki térségekben keresnek új otthont, a fővárosba érkező munkaerő jelentős része Szabolcs-Szatmábereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből költözik Budapest. Pest vármegye új lakóinak 63%-a a fővárosból érkezik, ami egyre nagyobb terhelést jelenthet a környező települések közlekedési és egyéb infrastruktúrális rendszereire. Bőtermés hozott idén a Debreceni Egyetem Pallagi Tangazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. A tavaly telepített 5 féle alma most fordult először termőre, hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be. Az ültetvényen növény és szerek nélkül új termesztési technológiákat tesztelnek, amelyekkel a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodnának. A kutatások célja, hogy a tapasztalatokat később a gazdálkodók is hasznosíthassák saját termelésükben. A Debreceni Egyetem több helyszínen összesen 1600 hektáron gazdálkodik, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A most betakarított alma az egyetem egészségügyi intézményeibe és gyakorló iskoláiba kerül majd közétkeztetési célra. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. A városi közgyűlés döntése alapján összesen 70 egyesület és alapítvány részesül a szociális és egészségügyi alapból elkülönített 9 millió 800 ezer forintos keretből. A támogatás többek között rászorulók megajándékozására, ünnepi műsorokra, ételosztásokra és közösségi rendezvényekre fordítják. A programok között olyan kezdeményezések is szerepelnek, amelyek a generációk közötti kapcsolatokat és együttműködést erősítik. A támogatások célja, hogy a téli időszakban minél több helyi közösség és nehezebb helyzetben élő ember kapjon segítséget. A korábbi várakozásokkal ellentétben idén várhatóan nem indul el a nyugdíjas szépkártya program. Magyar Péter miniszterelnök egy televíziós interjúban azt mondta, dolgoznak a konstrukción, de a támogatásról a 2027-es költségvetésben születhet döntés. A jelenlegi tervek szerint a juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne, 250 ezer forint alatti havi ellátásnál évi 200 ezer, 250 és 500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint támogatás járhatna. A kártyáról élelmiszert, gyógyszert, egészségmegőrző szolgáltatásokat és pihenést is lehetne fizetni. A pontos szabályok és az indulás időpontja azonban még nem véglegesek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Továbbra sem érkezik front, azonban a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Hajnalban 0-13 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

your fling back. Well,

folytatódik mozis és filmes témájú műsorunk, ez itt a Sunshine FM. Most pedig a Gyűrűk Ura rajongói figyeljenek nagyon, ugyanis maga a Gandalfot alakító Ian McKellen jelentkezett egy nagyon izgalmas poszttal, amiben megmutatja ismét Gandalf szakállát. Szóval zajlik a forgatás, ez ennyit jelent a rajongók nagy örömére, ugyanis a Gyűrűk Ura 2027-ben visszatér a mozikba eredeti formájában sok visszatérő szereplővel. Ebben a Gyűrű Szövetsége idejére repülünk vissza, amikor Gandalf már tud az egy gyűrű hollétéről és veszélyéről, amivel ez fenyegeti barátait, a hobbitokat, úgyhogy megpróbálja felkutatni Gollamot Aragorn segítségével. Ennek apropóján sokan visszatérnek a szerepeikhez, így Sir Ian McKellen is, akiről készült egy rövid videófelvétel a forgatás apropóján, és ezen láthatjuk tipikus gandalfos, sűrű szakállát. Egyébként a színész már 87. életévében jár, és pont ugyanúgy néz ki, mint az eredeti filmekben. A premierig viszont még várnunk kell egy bő évet, hiszen 2027. decemberében kerül majd a mozikba jelen állás szerint, és nem csak a Gandalfot alakító Ian McKellen tér vissza, hanem az eredeti Frodo Elijah Wood is látható lesz benne, de lesznek új arcok is, mint például a Titanic óta imádott színésznőnk Kate Winslet is.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Töltsük még együtt ezt az órát itt a Sunshine FM-en, hozok még egy csomó jó zenét, most viszont a hét vadi új mozi filmjeit, hát nagyon-nagyon komoly nevek, új filmekkel a mozi műsorban, például az új Tom Cruise film, a Digger, ugye ebbe hát van szenzációs módon maszkírozták el Tom Cruise, egy fekete komédia, amelyben a világ legnagyobb hatalmú emberét alakítja, aki megpróbálja minden áron bebizonyítani, hogy ő a föld megmentője, vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát, amelyet igazából ő szabadított a világra. Szóval, ha akarod látni Tom Cruise-t elmaszkírozva, szenzációsat alakítva, akkor a Diggerben csütörtöktől megteheted. És itt vannak újabb nagy nevek, ugyanis egy vadi új erotikus thrillerben láthatjuk Anne Hathaway-t és Dakota Johnson-t. Anne Hathaway Verity-t alakítja, a legsikeresebb írók egyike, hozzá képest a Dakota Johnson által alakított Lauren egy senki kezdő, mégis munkát kap sikeres pályatársánál, és oda költözik hatalmas birtokára. Munka közben felfedez valami nagyon különlegeset, na de nem is mondok erről többet, szóval az új Tom Cruise filmet, a Diggert, és Anne Hathaway-jékkel a Verity-t is láthatod már most csütörtöktől.

sokára 8 óra, szóval műsorunk lassan a végéhez érkezik. Én eddig tudtam szórakoztatni minden filmrajongó Sunshine hallgatót, na de a sztárok, a filmek és a mozik titkai, újdonságai a jövő heti adásban is érkeznek majd. Addig is nézzetek jó filmeket, menjetek moziba, és hallgassatok minket, a Jó Zenék Rádióját. Mindenkinek jó pihenést kívánok így vasárnap estére, Váci Zoli pedig mára búcsúzik. Találkozunk egy hét múlva.

0: elhárítási központot. Az új parancsnok 2010 óta dolgozik a TEC-nél, 2022-től Hajdú János főigazgató helyettese volt, idén május végétől pedig megbízott főigazgatóként dolgozott. Kinevezése egybeesik a rendvédelmi rendszer átalakításával. Október 1-től a TEC önálló rendvédelmi szervezetként megszűnt, de nevét megtartva az Országos Rendőr Főkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyanezzel a változással az országgyűlési őrség feladatait is átszervezték. Október 1-én megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet mondta hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati parkfenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint további vizsgálatok is indulnak majd. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, és az ügyek ne évüljenek el. A vizsgálandó eseteket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta. Az MVHH vezetője az AVH-hoz hasonlító ellenzéki kritikákat méltatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hivatal a magyar igazságszolgáltatási rendszer részeként működik. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott. Megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet Bakka András államfő. Bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Szerinte a szakmai szervezetek autonómiáját az szolgálja leginkább, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Arra is figyelmeztetett, hogy a kötelező kamarai visszalépés átmeneti szabályainak hiányos miatt egyes orvosok adminisztratív okból elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságokat, ami a betegellátás folyamatosságát is veszélyeztetheti. Jelentősen visszaesett a kereslet a magyar lakás piacon a harmadik negyedévben a Fundamenta friss felmérése szerint. A keresleti index az előző negyedévhez képest 25%-kal csökkent, márciushoz viszonyítva pedig már csak annak 61%-án áll. A válaszadók több mint 91%-a saját régiójában is keresett csökkentést tapasztalt. A visszaesés az árakban is megjelent, a Fundamenta szerint nem feltétlenül összeomlásról, inkább a korábbi otthon start által is fűtött kiugró aktivitás lecsengéséről lehet szó.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. Jó hír, hogy a napos idő továbbra is jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre. A maximumok 21-26 fok között alakulnak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. I was

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.